Nō ku hei tōku puroku, nō roto i te kutikuti o te rangi. Te akarongorongo mai nei kōtou i te arekari oi. Pimo nō kukiarani.